A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a légi közlekedés, országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, többször zavarják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtás kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közútmenti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk, erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Budapest FM-en.
1: Holnap nyit a zalaegerszegi városi strand. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Fókuszban a légi közlekedés a nyári szezon előtt. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Hétfőn megnyitja kapuit a zalaegerszegi városi strand. A létesítmény a nyári szezonra elvégzett karbantartásokkal és a változatlan belépőjegyárakkal várja a fürdőzőket. A strandon több kisebb fejlesztést, valamint javítást is elvégeztek, hogy a szezon zavartalanul indulhasson. Az üzemeltető tájékoztatása szerint továbbra is igénybe vehetők az Egerszeg kártya kedvezményei. A nyár folyamán több programmal is készülnek a látogatóknak, köztük strandpartikkal, zenés délutánokkal, valamint a strand éjszakája rendezvénnyel. A városvezetés bízik abban, hogy kedvező időjárás esetén idén is meghosszabbíthatják a strandszezont, írja az AOL. Ismét átszállás nélkül utazhatnak a zalaiak Budapest és Zalaegerszeg között. Befejeződött ugyanis az Ajka és Veszprém közötti vasúti pályaszakasz helyreállítása, így újraindult a személyszállítás ezen a vonalon. Az utasoknak az elmúlt időszakban ezen a szakaszon pótlóbuszra kellett átszállniuk a felújítási munkálatok miatt. A MÁV tájékoztatása szerint a vonat közlekedés helyreállt, a pályasebességet pedig fokozatosan emelik, így júliustól már korlátozás nélkül közlekedhetnek a szerelvények. A vasútvonal mentén ugyan még folytatódnak kisebb munkálatok, ezek azonban már nem zavarják a forgalmat, olvasható az AOL-on. Egyre többen keresnek kutyabarát fürdőhelyeket a nyári szezon közelettével. Zalában több helyen is várják a négylábú kedvenceket és gazdáikat. Zalaegerszegen a Gébárti tónál kialakított kutyás partszakaszon csobbanhatnak az ebek, Zalalövőn pedig a Borostyántól kijelölt részein fürödhetnek együtt a kutyák és gazdáik. Keszthelyen a keszthelyi kutyás park és piknikkert kínál komplex szolgáltatásokat, ahol a strand mellett kutyás játszótér, valamint több kényelmi szolgáltatás is várja a látogatókat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a kijelölt kutyastrandokon kívül érdemes előre tájékozódni az adott fürdőhely szabályairól, mert nem minden strandra vihetők be az állatok. Számolt be az AOL. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalaszentgróti vízműellátási területén. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a rendszer nehezen tudja kiszolgálni a megnövekedett vízigényeket. A korlátozás idején tilos tömlővel locsolni a kerteket és zöld területeket, működtetni az automata öntöző rendszereket, valamint tömlővel autót mosni vagy medencét feltölteni. Az előírások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után. A város vezetése szerint folyamatban van a vízellátás fejlesztésének előkészítése, ugyanakkor a hosszú távú megoldáshoz további beruházásokra lesz szükség, összegezte az AOL. Befejeződött a megrongálódott támfal helyreállítása Pákán. A Petőfi utcában található partfalat korábban heves esőzések és viharok rongálták meg, ami komoly veszélyt jelentett a környéken élőkre. A település vezetése szerint az omlás veszély miatt akár 40-50 háztartás is elszigetelődhetett volna, mivel az érintett támfal egy zsákutca mellett található. A beruházás csaknem 29 millió forintból valósult meg, amelyhez az önkormányzat Viszmajor támogatást vett igénybe. A munkálatok befejezésével a szerkezet ismét biztonságossá vált, így hosszú távon is biztosított a környéken élők közlekedése és az ingatlanok védelme, írja az AOL. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Arra kéri a látogatókat a zalaegerszegi kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bent fekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkentett

0: a fertőzések terjedésének kockázata. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
1: A leggyakoribb problémák járattörlésre, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
0: Elindult az országos szúnyoggyérítési program vármegyénkben is. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton térségében és Zala több pontján is. Jelenleg főként holtágaknál, tavaknál és nádas területeken dolgoznak. Az első ütemben mintegy 50 hektáron végeznek kezeléseket vármegyénkben. A vízbe olyan természetes baktériumkészítményt juttatnak, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. Más élő lényekre nem veszélyes, tudatta a katasztrófavédelem. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvánon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény. Adta hírül a zaol.hu. Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több 100 000 vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószemtörlésével is járhat. Tájékoztat Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
0: Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
3: Az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok, és hát boldog gyereknapot, kedves gyerekek, akik remélem, hogy még alszotok, és hagyjátok anyát, apát is aludni, mert hogy vasárnap van, május 31-e, Angéla Petronella napja, 6 óra elmúlt, Max Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, készül a Unique, aztán a Simply Red Stars című dalát is el fogom indítani. Hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, a meteorológiai tavasz utolsó napján, május 31-e van, Angéla Petronella napja és a nem dohányzók világnapja. Ugyanakkor, ha a rock és az alkohol és a cigaretta régen kéz a kézben járt, egy kis modern klubos hangzással megtámogatva a folytatás is rockosan telik, jön a Buddy Rockers és az I Like The Way. Itt a Besten, jó reggelt!
1: There's so many things I like about you.

0: Best FM a legjobb zenék, időjárást jelent, majd Sean Paul is a fél hetes hírek után, aki nemrég a Budapest Parkban forrósította az estét. Temperature című dalával megy tovább a vasárnap reggel, de hogy pontosan milyen időre készülhetünk május és a hét utolsó napján, kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Well, I'm on the way, the time, Paul, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Holnap nyit a zalaegerszegi városi strand. Megszűnt az omlásveszély Pákán. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimme Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Hétfőn megnyitja kapuit a zalaegerszegi városi strand. A létesítmény a nyári szezonra elvégzett karbantartásokkal és a változatlan belépőjegyárakkal várja a fürdőzőket. A strandon több kisebb fejlesztést, valamint javítást is elvégeztek, hogy a szezon zavartalanul indulhasson. Az üzemeltető tájékoztatása szerint továbbra is igénybe vehetők az Egerszeg kártya kedvezményei. A nyár folyamán több programmal is készülnek a látogatóknak, köztük strandpartikkal, zenés délutánokkal, valamint a strand éjszakája rendezvénnyel. A városvezetés bízik abban, hogy kedvező időjárás esetén idén is meghosszabbíthatják a strandszezont, írja az AOL. Befejeződött a megrongálódott támfal helyreállítása Pákán. A Petőfi utcában található partfalat korábban heves esőzések és viharok rongálták meg, ami komoly veszélyt jelentett a környéken élőkre. A település vezetése szerint az omlásveszély miatt akár 40-50 háztartás is elszigetelődhetett volna, mivel az érintett támfal egy zsákutca mellett található. A beruházás csaknem 29 millió forintból valósult meg, amelyhez az önkormányzat Viszmajor támogatást vett igénybe. A munkálatok befejezésével a szerkezet ismét biztonságossá vált, így hosszú távon is biztosított a környéken élők közlekedése és az ingatlanok védelme, írja az AOL. Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Best FM a legjobb zenék. 30 fokkal, napsütéssel, néha felhőkkel, egy-egy záporral, zivatarral búcsúzik május. Ilyen lesz az idő a hónap és a hét utolsó napján. 8 után pedig kezdődik a gyereknapi országjárás. Végigvesszük a Best FM vétel körzetében az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is sok jó zene most Danny Minogue-tól. I Begin to Wonder a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvége ide, vasárnap oda, mi maradunk mozgásban, hét után is. Five, keep on moving! Ölöm bódottá, gyereknap van, jön a Honey Beast is. Egy kis pihenő, rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyre népszerűbbek a kutyás strandok Zalában. Fókuszban a légi közlekedés a nyári szezon előtt. Újra közvetlen vonat jár Zalaegerszeg és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Egyre többen keresnek kutyabarát fürdőhelyeket a nyári szezon közelettével. Zalában

0: Az állatok. Számolt be az AOL. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
1: A leggyakoribb problémák járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
0: Ismét átszállás nélkül utazhatnak a zalaiak Budapest és Zalaegerszeg között. Befejeződött ugyanis az Ajka és Veszprém közötti vasúti pályaszakasz helyreállítása, így újraindult a személyszállítás ezen a vonalon. Az utasoknak az elmúlt időszakban ezen a szakaszon pótlóbuszra kellett átszállniuk a felújítási munkálatok miatt. A MÁV tájékoztatása szerint a vonat közlekedés helyreállt, a pályasebességet pedig fokozatosan emelik, így júliustól már korlátozás nélkül közlekedhetnek a szerelvények. A vasútvonal mentén ugyan még folytatódnak kisebb munkálatok, ezek azonban már nem zavarják a forgalmat, olvasható az AOL-on. Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap nyugodtan lehet egy picit tovább aludni, de aki már is fönt van, és mozgással kezdi a napot annak aláfestő zeneként. Szóljon a Move Your Body, a Nina Sky slágere. Jön még ebben az órában Tiziano Ferro és Cisco is a Thong Song-gal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Angélák, Petronellák, szülinaposok, sok boldogságot!

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok az év 151. napján, május és a hét utolsó napja van, 31-e, sok boldogságot Angélák, Petronellák, szülinaposok. Ma van nem utolsó sorban a papagájok világnapja, és papagájként ismételgetem, hogy 8 után majd jön a gyereknapi országjárás, azaz végigvesszük a Best FM vétel körzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is nagyon sok jó zenével telik az idő, nem sokára Cisco-éval, a Tonks Songgal, most pedig Tiziano Ferro énekel, jön a Perdono a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Fest FM, ma a legjobb zenék. Nyári meleggel, 30 fok körüli maximummal búcsúzik május. De egy-egy zápor, zivatar is meglephet minket. Részletek a hírek végén, aztán Fatboy Slim jön, és a The Rockefeller Skank.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton. Adózási kötelezettségre hívja fel a figyelmet a NAV. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Arra kéri a látogatókat az Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bent fekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalaszentgróti vízműellátási területén. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a rendszer nehezen tudja kiszolgálni a megnövekedett vízigényeket. A korlátozás idején tilos tömlővel locsolni a kerteket és zöld területeket, működtetni az automata öntöző rendszereket, valamint tömlővel autót mosni vagy medencét feltölteni. Az előírások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után. A város vezetése szerint folyamatban van a vízellátás fejlesztésének előkészítése, ugyanakkor a hosszú távú megoldáshoz további beruházásokra lesz szükség, összegezte az AOL. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószámtörlésével is járhat. Tájékoztat Lincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő, ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint, ennek a határideje is június 1-e.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, napsütés, 30 fok körüli maximum, néha felhők, néha egy-egy futózápor, így búcsúzik május. A gyereknapi programokra azért egy esernyőt a biztonság kedvéért vigyünk magunkkal. Diana King és a Shy Guy folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt becsöngetnének, ha a hétközben lenne, de lassan az iskolának is vége. Viszont vasárnap van május 31-e. Jó reggelt, a legfrissebb hírekkel folytatjuk, 8 után pedig énekel például Fergie. És jön a Kelemen kabátban is.
2: Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este.
1: A 0620 55 55 155-ön pedig bátran lehet akár a hírek alatt is köszönteni a névnapos Angélákat, Petronellákat, a szülinaposokat vagy a gyerekeket, hiszen gyereknap van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Holnap nyit a zalaegerszegi városi strand. Megszűnt az omlás veszély Pákán. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Hétfőn megnyitja kapuit a zalaegerszegi városi strand. A létesítmény a nyári szezonra elvégzett karbantartásokkal és a változatlan belépőjegyárakkal várja a fürdőzőket. A strandon több kisebb fejlesztést, valamint javítást is elvégeztek, hogy a szezon zavartalanul indulhasson. Az üzemeltető tájékoztatása szerint továbbra is igénybe vehetők az Egerszeg kártya kedvezményei. A nyár folyamán több programmal is készülnek a látogatóknak, köztük strandpartikkal, zenés délutánokkal, valamint a strandok éjszakája rendezvénnyel. A városvezetés bízik abban, hogy kedvező időjárás esetén idén is meghosszabbíthatják a strandszezont, írja az AOL. Befejeződött a megrongálódott támfal helyreállítása Pákán. A Petőfi utcában található partfalat korábban heves esőzések és viharok rongálták meg, ami komoly veszélyt jelentett a környéken élőkre. A település vezetése szerint az omlás veszély miatt akár 40-50 háztartás is elszigetelődhetett volna, mivel az érintett támfal egy zsákutca mellett található. A beruházás csaknem 29 millió forintból valósult meg, amelyhez az önkormányzat Viszmajor támogatást vett igénybe. A munkálatok befejezésével a szerkezet ismét biztonságossá vált, így hosszú távon is biztosított a környéken élők közlekedése és az ingatlanok védelme, írja az AOL. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok május és a hét utolsó napján, 31-e vasárnap, Angéla Petronella napja. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, és még egyszer boldog gyereknapot. A Rednex is jön ebben az órában a Wish You Were Here-rel, akár csak Szikora Róbert a Valmárral, az óra viszont az Oscar-díjas Jennifer Hudsonnel indul. Szól már is a Spotlight, jó reggelt!
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. 4:09 körül nézzük, milyen idő lesz gyereknapon. Egy esernyő azért nem árt, ha van nálunk, mert hogy a napsütés mellett és a nyárias meleg mellett, ami 30 fok környékén alakul majd, néha több felhő lehet az égen, és egy-egy futózápor zivatar sem kizárt. És már ebben az órában egy kicsit később elkezdjük a gyereknapi országjárást a Best FM vételkörzetének városaiban. Mondom, hogy hol, milyen ingyenes gyereknapi program lesz.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 8:30 közeleg, úgyhogy újból a legfrissebb hírek jönnek, aztán pedig megint csak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Fats & Small klasszikusával a Turnaround-dal folytatódik a vasárnap reggel mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangs.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyre népszerűbbek a kutyás strandok Zalában. Fókuszban a légi közlekedés a nyári szezon előtt. Újra közvetlen vonat jár Zalaegerszeg és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Egyre többen keresnek kutyabarát fürdőhelyeket a nyári szezon közelettével. Zalában több helyen is várják a négylábú kedvenceket és gazdáikat. Zalaegerszegen a Gébárti tónál kialakított kutyás partszakaszon csobbanhatnak az ebek, Zalalövőn pedig a Borostyántól kijelölt részein fürödhetnek együtt a kutyák és gazdáik. Keszthelyen a keszthelyi kutyás park és piknikkert kínál komplex szolgáltatásokat, ahol a strand mellett kutyás játszótér, valamint több kényelmi szolgáltatás is várja a látogatókat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a kijelölt kutyastrandokon kívül érdemes előre tájékozódni az adott fürdőhely szabályairól, mert nem minden strandra vihetők be az állatok. Számolt be az AOL. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Ismét átszállás nélkül utazhatnak a zalaiak Budapest és Zalaegerszeg között. Befejeződött ugyanis az Ajka és Veszprém közötti vasúti pályaszakasz helyreállítása, így újraindult a személyszállítás ezen a vonalon. Az utasoknak az elmúlt időszakban ezen a szakaszon pótlóbuszra kellett átszállniuk a felújítási munkálatok miatt. A MÁV tájékoztatása szerint a vonat közlekedés helyreállt, a pályasebességet pedig fokozatosan emelik, így júliustól már korlátozás nélkül közlekedhetnek a szerelvények. A vasútvonal mentén ugyan még folytatódnak kisebb munkálatok, ezek azonban már nem zavarják a forgalmat, olvasható az AOL-on. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Ígértem a gyereknapi országjárást. Nézzük ezúttal a pécsi gyereknapi programokat. A helyszín a Zsolnai Kulturális Negyed, ami egy óriási játszótérré alakul. Lesznek interaktív élményzónák, úgy mint kötélpark, ugrálóvárak, kreatív játszóhelyek, selfie pont azonnali fotónyomtatással, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok. Az állatbarátukat a Misina Természet és Állatvédő Egyesület állatsimogatója és természetvédelmi bemutatói várják. Ez tehát a pécsi gyereknap a Zsolnai Kulturális Negyedben. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést kívánok, május 31-én vasárnap. Mindenki szabad, legalábbis aki nem hétvégi műszakban dolgozik. Everybody's Free, a Rosalía slágerének címe, amely biztosan szólni fog. És jön majd a kompakt diszkó is.

0: hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: csökkentető a fertőzések terjedésének kockázata. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zaraszentgróti vízműellátási területén. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a rendszer nehezen tudja kiszolgálni a megnövekedett vízigényeket. A korlátozás idején tilos tömlővel locsolni a kerteket és zöld területeket, működtetni az automata öntöző rendszereket, valamint tömlővel autót mosni vagy medencét feltölteni. Az előírások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után. A város vezetése szerint folyamatban van a vízellátás fejlesztésének előkészítése, ugyanakkor a hosszú távú megoldáshoz további beruházásokra lesz szükség, összegezte az AOL. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószámtörlésével is járhat. Tájékoztat Lincmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
0: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó és egyben május utolsó napján, 31-én vasárnap, amikor is az Angélák és a Petronellák vannak soron a naptárban. Sok boldogságot kívánok nekik, a szülinaposoknak, és boldog gyereknapot kívánok. Ma van gyereknap, úgyhogy a klassz gyereknapi programok mellé szólnak a legjobb zenék. Ebben az órában Beyoncé-től, nem sokára Robbie Williams-től, elsőként pedig Jennifer Lopez-től. Indítom a plét, jó reggelt!
2: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Fontos hír, hogy az előző évekhez képest a gyermekmentő szolgálat ingyenes gyereknapi rendezvénye a Városligetből a Hajógyári szigetre költözik idén, ugye a BL döntő miatt, és ígértem reggel, hogy végigvesszük a Best FM vétel körzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Volt már pécsi gyereknap, most jöjjön az egri, melynek helyszíne az Érsekkert, a főbb ingyenes programok pedig az Egri Kulturális Művészeti Központ szervezésében történnek. Az Érsekkert egy nagy kalandparkká változik, hatalmas ugrálóvárakkal, akadálypályákkal, ügyességi játékokkal és interaktív szabadtéri gyerek előadásokkal készülnek a családoknak a szervezők. Irány tehát az Érsekkert, kedves egriek, közben szólnak a legjobb zenék. Most a Spice Girls-é, a Say You Be There. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fontos információ, hogy a fővárosban a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi programja átköltözött a Hajógyári szigetre, tehát ne a Városligetbe tessék elindulni. És ahogyan ígértem, és volt már korábban pécsi, illetve egri gyereknapi program, folytatódjon a gyereknapi országjárás. Nézzük, milyen gyereknapi programok várják a székesfehérvári Best FM hallgatókat. A helyszín a Városház tér és a főutca és a Hetet Hét Játék Múzeum, ahol Hetet Hét Játék Fesztivált tartanak színpadi produkciókkal, például Sarkadi Bence marionett előadásával, vagy Pályi János bábjátékával, Búgó Csiga zenete koncerttel és a Háromfalú Banda mesejátékával, táncházával. Az utcákon hagyományőrző fajátékok, Lego játszóház, hangszersimogató és a hagyományos Hetet Hét Hét próba várja a gyerekeket. Ez tehát a székesfehérvári gyereknapi kínálata Városház téren és a főutcában és a Hetet Hét Játékmúzeumban. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Manifest FM, a legjobb zenék. A gyereknapi országjárás folytatódik. A főváros, Pécs, Eger és Székesfehérvár után nézzük, mik a programok Zalaegerszegen. A helyszín a Vizsla Park, ahol lesz Varázshangok családi játszóház baba és gyermek játszótérrel, Logivár és Óriás Kocka sziget, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár jóvoltából papírszínház és mesekönyvböngészde üzemel. Ezen kívül népi fajátékok, fakörhinta, légvárak, arcfestés és lupi hajtogatás színesíti a napot, tehát a Vizsla Parkban a zalaegerszegi gyereknapon. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tizetütt pillanatokon belül az óra, jönnek a legfrissebb hírek május utolsó napján, a következő órában pedig a nemrég az elvonót megjárt Britney. És érkezik a repülők is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Holnap nyit a zalaegerszegi városi strand. Megszűnt az omlás veszély Pákán. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimme Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Hétfőn megnyitja kapuit a zalaegerszegi városi strand. A létesítmény a nyári szezonra elvégzett karbantartásokkal és a változatlan belépőjegyárakkal várja a fürdőzőket. A strandon több kisebb fejlesztést, valamint javítást is elvégeztek, hogy a szezon zavartalanul indulhasson. Az üzemeltető tájékoztatása szerint továbbra is igénybe vehetők az Egerszeg kártya kedvezményei. A nyár folyamán több programmal is készülnek a látogatóknak, köztük strandpartikkal, zenés délutánokkal, valamint a strand éjszakája rendezvénnyel. A városvezetés bízik abban, hogy kedvező időjárás esetén idén is meghosszabbíthatják a strandszezont, írja az AOL. Befejeződött a megrongálás.

0: közlekedése és az ingatlanok védelme, írja az AOL. Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, matchboxozzunk egy picit, How Far We Come a Matchbox 20 óraindító dalának címe, de ebben az órában biztosan szól még Kenny Williams, Kim Mezel és Pink dala is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: Best

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogyan már korábban többször említettük. Változás van a fővárosi gyereknap helyszínét, illetően a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi rendezvénye a Hajógyári szigetre költözött, és folytatjuk az országjárást is, a gyereknapi országjárást. Volt már pécsi, egri, székesfehérvári és zalaegerszegi gyereknapi programajánló is, most jöjjön Szolnok. A gyereknapi programok helyszíne a Tiszaliget. A szolnoki városi gyereknapon délelőtt gyermektáncház várja a családokat a Sodrás népzenei kis együttessel, de lesz palacsinta díszítőverseny és drámajáték is. Délután fellép az Operenciás együttes, a nap kiemelt eseményeként pedig Halász Judit ad ingyenes koncertet 16 órakor. Egész nap mesés, ugráló kalandpark, illetve óriás dartsfoci és kézműves vásár várja a látogatókat a szolnoki gyereknapon a Tiszaligetben. Jó szórakozást és boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, folytatjuk a gyereknapi országjárást. Voltunk már Pécsen, Egerben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Szolnokon is nemrég, mármint hogy ajánlottam gyereknapi programokat. Jöjjön Velence és környéke, ahol a Pákozdi Pagony, Vadaspark és Arborétum ad otthont a mai gyermeknapi programoknak. A mai esemény neve pedig a 6. velencei tavi gyereknapi ramazuli. Kerekítő Manó mondókázójával lesz bűvészbemutató, a Völgyhajó Bábszínház előadása, solymász bemutató és egzotikus állatbemutatók, egész nap terepgokárt, lézerlövészet, tűzoltóautó bemutató és rendőrségi foglalkoztató, illetve kosaras körhinta várja a gyerekeket és a családokat a Vadaspark látnivalói mellett. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Újból eltelt egy óra, rögtön 11, jönnek a friss hírek, május 31-e vasárnap. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, előjáróban annyit, hogy 30 fok körüli nyárias meleg, napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, és délután a Dunántúlon egy-egy futózáporral, zivatarral, a következő órában pedig visszatekerjük az időkerekét a Flip the Script-tel. És a Bombonnal is. Egy rövid szünet, közben készül a vasárnapi ebéd, mi pedig rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófokanyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája Budapesten. A BRFK közösségi oldala szerint 3 garázdaság és 3 előállított zsebtolvaj zavarta a rendet, annak ellenére, hogy több 10 000 szurkoló volt a fővárosban. A Telex azt írja, hogy Párizsban viszont a győzelem szó szerint feltüzelte a drukkereket. Egyes csoportok gyújtogattak és tűzijátékkal lőtték a rendőröket. Könyvgázzal kellett oszlatnia a hatóságnak. Franciaországban mintegy 400 főt állítottak elő a BL döntő után, amit a Paris Saint-Germain nyert meg. Autópályát zártak le a tüntetők Ausztriában. Több ezren vonultak tegnap a Brenner strádára, ami az Alpok egyik legfontosabb összekötő útvonal a Németország és Olaszország között. Az állandó kamion és turista forgalom ellen demonstráltak. A rendőrség már a tüntetés előtt lezárta az utat, ezért nagyobb káosz nem alakult ki. A kérdésben évek óta vita van Ausztria és Németország között. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. 2 hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó pihenést a 7 és május utolsó napján. 31-e vasárnap, Angela Petronella napja nekik, a szülinaposoknak. Na és minden gyereknek nagyon sok boldogságot kívánok, mert hogy ma van gyereknap is. A gyerekek pedig szeretik a bombont, az M&M-t, akarom mondani az M&S-t, Salsol Nugget, bombon hétvégi királylánya, hogy azt korábban is ígértem, és még valami, amit szeretnek a gyerekek, a csoki. Chocolate Puma, Always and Forever, így indul az óra. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
1: Best FM.

0: Blast FM, a legjobb zenék. 4:12 után kicsivel folytatjuk a gyereknapi országjárást. Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok és Velence gyereknapi programjai után irány Dunaújváros, ahol a Szalki sziget ad otthont az ingyenes gyereknapi programoknak. A kétnapos ingyenes szabadtéri gyermeknapi és családi rendezvény Dunaújváros zöldövezetében kerül megrendezésre. A klasszikus gyerekprogramok és ugrálóvárak mellett a felnőttebb korosztálynak is kedveznek ingyenes nagy koncertekkel a szervezők, emellett gasztrosétány és családi vetélkedők várják az érkezőket, tehát Dunaújvárosban, a Szalki szigeten. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gyereknapi országjárásunkban Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Velence és Dunai város után az utolsó állomásunkra érkeztünk, Bajára. A bajai városi gyermeknapnak a Petőfi-sziget ad otthont. Délelőtt a Cilinderello színház műsora és Extreme Bike Show látható, délután helyi gyermektánc csoportok mutatkoznak be, majd a Teó és barátai interaktív produkció szórakoztatja a kicsiket. Egész nap elérhető az íjászat, a látványos tudományos kísérletek gyermekeknek, valamint rendőr és tűzoltó autó bemutatók és örökbefogadó nap a Jeromos együttessel. A Vidámpark és a kisvonatozás 14 éves kor alatt ingyenes. Ez tehát a bajai gyermeknap, melynek helyszíne a Petőfi-sziget. Jó szórakozást, és még egyszer boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a dél, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. B. Németh Dia folytatja elsőként NST és a dalával One Day in Your Life. További kellemes pihenést, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap. Többeket is kórházba vittek a mentők a BL döntőről, de rendkívüli eset nem volt. Megrémült lovak vágtáztak Róma útjain. Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek. Erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva egyébként összesen 91 esetben nyújtottak segítséget és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináléját 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában. Egy rendőr miatt rémültek meg az állatok, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, írja a Reuters. 35 főképp száron vezetett ló szabadult el, de volt olyan is, amin ültek. Egy 22 éves katona meg is sérült, amikor leesett a nyeregből. A megbokrosodott paripák forgalmas utakon vágtáztak. Hajnalra találták meg az összeset, az egyiket 14 kilométerre a helyszíntől. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt. 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy indul a Best délután velem Béni Mendiával, és persze a legjobb zenékkel, úgyhogy hozom is hamarosan Michael Jackson dalát, jön a You Rock My World. Itt lesz a New Lever Empire, és most pedig Anastasiával indítok egy 2002-es számával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma már kevés gyerek tölti a nyári szünet nagy részét a nagyszülőknél. Az általános iskolás korosztály szinte biztos, hogy a szünidő 10 hete alatt több nyári táborba is ellátogat. Enélkül ugye nehezen megoldható ma a gyerekek felügyelete, hiszen a szülők szabadnapjai végesek, és még ha azokat felváltva veszik is ki, akkor sem biztos, hogy lefedik az éves iskolai szüneteket. Nyári táborok esetében a szülők jellemzően a gyakorlati szempontokat mérlegelik, dátum, tematika, földrajzi elérhetőség és az ár alapján választanak, bár ezek az aspektusok valóban fontosak. Ám van még néhány dolog, amit szintén érdemes figyelembe venni. Szakértők szerint legalább ennyire lényeges a gyermek személyisége, aktuális élethelyzete és szükségletei is. Nem minden gyereknek ugyanaz a tábor élmény lesz feltöltő vagy fejlesztő. Van, aki a közösségi élményben erősödik, másnak inkább kisebb létszámú, nyugodtabb közegre van szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Érdemes átgondolni azt is, hogy a gyermek mennyire nyitott az új helyzetekre, hogyan viseli a szabályokat, a zajos környezetet vagy az intenzív programokat. Egy jól megválasztott tábor nem csak szórakozást adhat, hanem önbizalmat, sikerélményt, új kapcsolatokat és nagyobb önállóságot is, úgyhogy érdemes körbenézni, keresgélni. Vannak azért szerintem nagyon szuper kis táborok. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 18-as kilométernél lévő érdészaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Aztán ugyancsak az M6-oson Pécs felé a Szekszárd-Gemen csomópontnál burkolatfelújítás kezdődött, a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után pedig a B- és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon most irányonként egy sáv járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meghallgatjuk gyorsan a legfrissebb híreket, aztán hozom a jetlag dalát is.
2: Hiszen én már minden is voltam.
1: Jön a Nincs lehetetlen, és Sonic is itt lesz velünk, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Jön a Hősképzés Plusz program. Aggasztó az ebola helyzet Kongóban. Villányi Eszter vagyok. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik, a Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben vagy karrier lehetőségben és gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket és szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. Két hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Beszéltem a legjobb zenék, talán nem is gondolnánk, hogy milyen sokat számítanak bizonyos apróságok abban, hogy mások hogyan látnak minket. Ugye régóta tudjuk már, a vonzerő nem csak a külsőről szól, sőt, sokkal inkább azokban az apró gesztusokban, reakciókban és szokásokban rejlik, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis mély benyomást hagynak másokban. Egy őszinte mosoly, a valódi figyelmes hallgatás, vagy az, hogy ahogyan valaki bánik ugye a környezetével, gyakran többet elárul egy emberről, mint bármilyen fizikai jellemző. Szakértők szerint tartsunk szemkontaktust, ameddig a másik is, ne csak addig, amíg beszélni nem kezdünk. Használjuk a beszélgető partnerünk nevét a beszélgetésben, persze ne essünk túlzásba, hogyha minden mondatot megszólítással kezdünk, könnyen olyan hatást kelthetünk, mint egy túlságosan lelkes értékesítő. Tegyél fel a másik sztoriára, a megszólalására reagáló kérdéseket, ne pedig rögtön a saját történetedet kezd el mesélni. Tarts 2 másodperc szünetet, mielőtt válaszolsz, ettől úgy tűnik, hogy megfontolod, átgondolod, amit mondasz, ne riadj meg a csendtől, néha kínosabb, ha görcsösen próbálunk mondani valamit, csak azért, hogy ne szótlanul üljünk egymással szemben. Tedd a telefonodat kijelzővel lefelé az asztalra, ha valakivel beszélgetsz, csak azokon a dolgokon neves, amelyek tényleg viccesek számodra, konkrét bókokat adj, például mondd azt, hogy jó meglátás, ahelyett, hogy egyszerűen csak okosnak neveznéd a társadat, és hogyha valamivel nem értesz egyet, annak adj hangot, nyugodtan ellenkezz, és ne szabadkozz miatta. És szerintem az egyik legalapvetőbb dolog, hogy ne vágj közbe, amikor más beszél, még akkor sem, ha tudod, hogy az illető mire akarja kihegyezni mondandóját. Ezek kis apró dolgok, de szerintem azért tényleg fontosak lehetnek, úgyhogy erre figyeljünk oda, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék, autósok figyelem, az M30-as autópályán az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik, az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy ezért kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most nincs más dolgunk, mint hogy meghallgassuk a legfrissebb híreket, hiszen már is itt a 2 óra, de aztán robogunk tovább például ezzel a dallal.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom.
1: Jön a Bunani Masszív és az Élvez, a Faithless, na meg Tidal közösen pedig az óra kezdéseként érkezik. One Step Too Far, ez szól perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolai igazgatókról mondhatnak véleményt a tantestületek, motorosokat ellenőriznek, ma is várják a családokat a gyermeknapra a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskola igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Új helyszínen rendezték meg idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A BL döntőhöz kapcsolódó rendezvények miatt a Városliget helyett a Hajógyári sziget ad otthont Magyarország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Ma is változatos programokkal várják a gyerekeket és a családokat, mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke.
2: Mindig a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat támogatjuk elsősorban. Szeretnénk nagyon sok programot szervezni. Lesz vidám park, számítógépes sátor, tanítjuk is a játék közben őket, mi a veszély, mi az, ahova jobban oda kell figyelni. Van mindenféle egészségügyi szűrés, de olyan szűrés, ahol nem fáj, fog vizsgálat közben, arcfestés is lesz, vagy lufi hajtogatás. Van egy színpadunk, sokan fellépnek, Lérhenné, Tóth Abigél és Vastag Csaba is.
1: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, máshogy száraz idő valószínű. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra is elmúlt már. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, én Béni Mezdia vagyok, és hozom hamarosan a Komalszki meg a Vegát jön a 15 millióból egy, most pedig a Fate lesz. És One Step Too Far érkezik 2002-ből, amelyben Dido is vendégénekel. Ezzel folytatjuk itt a Besten.

Tényleg egy 1999-ben megjelent house dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klub hangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen groove-os basszussal, és nem feltétlenül rádiós lágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a Mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? To change.

is time for change. For change.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal. Folytatjuk a kettes főúton például Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni, Debrecenben például a 220-as és a 224-es kilométer között közműveket kötnek be, irányonként egy-egy sáv járható. Az 5-ös főúton pedig az Alsónémedi és Dabas közötti szakaszon a 31-es és a 37-es kilométer között mozgó terelésben dolgoznak útkarpantartók. Az aktuális munkaterületnél jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. 0620 55 55 155 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik a gorillázés, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Chicken és Bryan Adams közösét pörgetem. Don't give up, már a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Egyre népszerűbbek a kutyás strandok Zalában. Fókuszban a légi közlekedés a nyári szezon előtt. Újra közvetlen vonat jár Zalaegerszeg és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Egyre többen keresnek kutyabarát fürdőhelyeket a nyári szezon közelettével. Zalában több helyen is várják a négylábú kedvenceket és gazdáikat. Zalaegerszegen a Gébárti-tónál kialakított kutyás partszakaszon csobbanhatnak az ebek, Zalalövőn pedig a Borostyántól kijelölt részein fürödhetnek együtt a kutyák és gazdáik. Keszthelyen a keszthelyi kutyás park és piknikkert kínál komplex szolgáltatásokat, ahol a strand mellett kutyás játszótér, valamint több kényelmi szolgáltatás is várja a látogatókat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a kijelölt kutyastrandokon kívül érdemes előre tájékozódni az adott fürdőhely szabályairól, mert nem minden strandra vihetők be az állatok. Számolt be az AOL. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
3: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
2: Ismét átszállás nélkül utazhatnak a zalaiak Budapest és Zalaegerszeg között. Befejeződött ugyanis az Ajka és Veszprém közötti vasúti pályaszakasz helyreállítása, így újraindult a személyszállítás ezen a vonalon. Az utasoknak az elmúlt időszakban ezen a szakaszon pótlóbuszra kellett átszállniuk a felújítási munkálatok miatt. A MÁV tájékoztatása szerint a vonat közlekedés helyreállt, a pályasebességet pedig fokozatosan emelik, így júliustól már korlátozás nélkül közlekedhetnek a szerelvények. A vasútvonal mentén ugyan még folytatódnak kisebb munkálatok, ezek azonban már nem zavarják a forgalmat, olvasható az AOL-on. Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép vasárnapot, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, nem fogják megbánni. Hozom az igazi lazulós zenéket, mint mondjuk DJ Tonka és a Don't Be Afraid, Ritless Tayo Cruz is a Dynamite-a, most pedig a Gorillaz és a Dell nyitja az órát. Szép napot!
1: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Coming out, he's coming out, he's coming out, it's there.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Csodálatosan szép délutánt kívánok megint csak mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következőkben velem tölthetik ezt a lazulós vasárnap délutánt, ahogy már ígértem önöknek, úgyhogy isteni zenéket hozok bármilyen kikapcsolódáshoz. De ha valaki esetleg útközben van így vasárnap, vagy mondjuk munkával telik az ideje, ő is számíthat a legjobbakra. Itt lesz mindjárt az Olivia Fromers és Roy dal, az utolsó dal, de jön majd Kassa Tibi is Dérhenivel, és az Annyira te, most pedig DJ Tonka viszi tovább a napot. Don't be afraid a Best FM-en. Hamarosan programajánlókat is hozok.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Csillag csalogató estre várnak mindenkit a Csácsi hegyi kápolna kertjében, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától. Rengeteg programmal várnak mindenkit, lesz kézműves kuckó, társas játékozással, fellép az évgyűrűk dalkör, néptánc előadások lesznek, aztán koncert is majd, és este pedig 8 óra után távcsöves égbolt kémlelés is lesz. Az esemény megközelítését a Dob utcába gyalogosan javasolják, egyébként ingyenes a program. Plédet, párnát, takarót mindenki vigye magával a csillagcsalogató estre a Csácsi hegyi kápolna kertjébe, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától várnak mindenkit. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy hétfőn sem lassít majd a nyár. Sok napsütésre és igazán meleg időre számíthatunk, akár a 30-31 fokig is felemelhet a hőmérő higanyszára. Gyenge lesz egy picit a szél, úgyhogy érdemes lesz figyelni a folyadékpótlásra, és hétfőn is a fényvédelemre. Egyébként zivatar elvétve előfordulhat, ezt írták még több helyen, úgyhogy azért egészen kellemes, szinte kora nyári időnk lesz a holnapi nap folyamán is, de előtte még, mielőtt a júniust beindítjuk, nyugizzunk itt a vasárnap délutánban Nelly Furtadóval, I'm Like a Bird, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, ez volt az óra utolsó dala, mert hogy másodperceken belül 4 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown és az Umbrella. És jön majd a Hooligans is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton. Adózási kötelezettségre hívja fel a figyelmet a NAV. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Arra kéri a látogatókat az Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bent fekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkentető a fertőzések terjedésének kockázata. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalaszentgróti vízműellátási területén. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a rendszer nehezen tudja kiszolgálni a megnövekedett vízigényeket. A korlátozás idején tilos tömlővel locsolni a kerteket és zöld területeket, működtetni az automata öntöző rendszereket, valamint tömlővel autót mosni vagy medencét feltölteni. Az előírások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után. A város vezetése szerint folyamatban van a vízellátás fejlesztésének előkészítése, ugyanakkor a hosszú távú megoldáshoz további beruházásokra lesz szükség, összegezte az AOL. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több 100 000 vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószemtörlésével is járhat. Tájékoztat Lincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
3: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csupa-csupa kedvenc itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Például Spiller és Sophie Ellis Bextort a Groove Jet, de jön a George Michael is a Freedom-mal, Robbie Williams pedig a Millennium-mal. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown pedig az Umbrella-val indítja az órát. Csodás hétvégét kívánok mindenkinek!
0: 88.9 Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

88.9 Best FM a legjobb zenék. Május 31-e van, a hónap utolsó napja, holnap már június, el se tudom képzelni. De előtte még ma a Petronellákat és az Angélákat köszöntsük meg, hiszen ők a névnaposok, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. 1911-ben bocsátották vízre a Titanicot. 96 éves ma Clint Eastwood, amerikai színész, rendező és producer. 61 éves ma Brooke Shields, amerikai színésznő. 52 éves Erdei Zsolt, madár, világbajnok, félnehéz súlyú profiakkal vívó. 48 éve hunyt el Bozsik József, futballista, a Kispesti Honvéd és az aranycsapat tagja, százszoros válogatott. 2 éve hunyt el 41 éves korában Tompos Kátya, Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő. Ha valaki esetleg elfelejtette volna, ma van a Nemzetközi Gyereknap és a Dohánymentes Világnap is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, így csak nyugodtan tegye meg. Miközben jó zenék szólnak, sőt a legjobbak, itt a 88.9 Best FM-en érkezik már is George Michael és a Freedom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Soul sisters, let me hear.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Baba Mama Börze júniusban is, méghozzá június 6-án szombaton 9 és dél között várnak mindenkit az Apáczai Csere János Művelődési Központba látogatóknak. A belépés díjtalan. Baba és gyerekruhák, gyerekbútorok, gyerekjátékok, babakocsik, baba és gyerek kiegészítők cseréje és vására lesz. Ha már nem tudják hova tenni a kinőtt babaruhákat, gyerekruhákat, cipőket, gyerekjátékokat, kiegészítőket, és szívesen megválnának tőlük, vagy éppen szereznének újakat, akkor várják önöket szeretettel. Június 6-án szombaton 9 és dél között az Apáczai Csere János Művelődési Központban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Lenny Kravitz és a Chamber. És itt lesz Gáspár Laci is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Holnap nyit a zalaegerszegi városi strand. Megszűnt az omlásveszély Pákán. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Hétfőn megnyitja kapuit a zalaegerszegi városi strand. A létesítmény a nyári szezonra elvégzett karbantartásokkal és a változatlan belépőjegyárakkal várja a fürdőzőket. A strandon több kisebb fejlesztést, valamint javítást is elvégeztek, hogy a szezon zavartalanul indulhasson. Az üzemeltető tájékoztatása szerint továbbra is igénybe vehetők az Egerszeg kártya kedvezményei. A nyár folyamán több programmal is készülnek a látogatóknak, köztük strandpartikkal, zenés délutánokkal, valamint a strandok éjszakája rendezvénnyel. A városvezetés bízik abban, hogy kedvező időjárás esetén idén is meghosszabbíthatják a strandszezont, írja az AOL. Befejeződött a megrongálódott támfal helyreállítása Pákán. A Petőfi utcában található partfalat korábban heves esőzések és viharok rongálták meg, ami komoly veszélyt jelentett a környéken élőkre. A település vezetése szerint az omlásveszély miatt akár 40-50 háztartás is elszigetelődhetett volna, mivel az érintett támfal egy zsákutca mellett található. A beruházás csaknem 29 millió forintból valósult meg, amelyhez az önkormányzat Viszmajor támogatást vett igénybe. A munkálatok befejezésével a szerkezet ismét biztonságossá vált, így hosszú távon is biztosított a környéken élők közlekedése és az ingatlanok védelme, írja az AOL. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is a legnagyobb kedvencek, és egy kis pihenget és kikapcsolódás a Best FM legjobb zenéivel. 88.9, azt a frekvenciát kell továbbra is megjegyezni. Én Majra Sarita vagyok, mindjárt hozom Curtis dalát, itt lesz a Fehér Rózsa, jön majd Staccabu, és most pedig Lenny Kravitz indít, itt a Chamber.
0: 88.9 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

88.9 West FM a legjobb zenék. Hello nyár, fények, ízek, élmények. Egy jó kis programot hoztam, amire a belépés díjtalan. És igazi nyári hangulat vár mindenkit június 13-án szombaton, délután 4 és este 10 óra között az Apáczai Művelődési Központban. Indítsák együtt a nyarat egy felejthetetlen nyáresti lazulással. Várnak mindenkit egy hangulatos, zenés, élménydús estre, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a kedvükre való programot. Délután 4-től már lesz légvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufik és kézműves sarok, lehet bohóccal egy interaktív műsoron részt venni, lesz természetesen zene és tánc, este pedig hangulatos chillzónával készülnek hintaágyakkal, puffokkal, függőágyakkal és hangulatos fényekkel. Menjenek, lazuljanak, beszélgessenek, találkozzanak barátokkal, és élvezzék együtt a nyár kezdetét. Jó szórakozást hozzá, vár mindenkit a Hello Nyár, fények, ízek, élmények június 13-án szombaton délután 4 órától az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Jó szórakozást!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Vár mindenkit júniusban az Egészség Akadémia. Méghozzá június 3-án szerdán 17 órára várnak mindenkit a Korona Szalomban, Zalaegerszegen. A belépés díjtalan. Az előadás címe pedig a nyári egészségvédelem lesz. Az előadást pedig dr. Farkas Tamás, a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház belgyógyászati és infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa és Kalamár Birinyi Edit, a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház infekciókontroll és járványügyi osztályának vezetője tartja. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Simply Red dalával folytatom a délutánt, és közben el is búcsúzom, jön a Something Got Me Started, aztán pedig White Boy érkezik majd, aki beköszön 6 óra után, és viszi tovább a napot, jó szórakozást az esti programhoz. Holnap délben találkozunk, addig is minden jót, még így vasárnapra. Majoros Rita vagyok, Vízhal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Papíron alig adóztak, 8 futballszurkolót vitte kórházba a labdarúgó BL döntő alatt, lehűl a levegő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2.700.000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papíralapon mindössze 14.000 adták postára az adóbevallásukat. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi vármegye székhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, hogy egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. A cél, hogy a tudósítások ne csak a problémákra, hanem a segítségnyújtás lehetőségeire is felhívják a figyelmet. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Egyre több felhő érkezik fölénk, holnap csak rövidebb napos időszakok várhatók, a részleteket azonnal mondom. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Hősöket képeznek országszerte, északon jönnek az önvezető buszjáratok. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelyen már biztonsági sofőr sem utazik, írja a villanyautósok.hu szakportál. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban. A tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. A szakemberek szerint az önvezető járművek segíthetnek enyhíteni az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiányt, amely már most és gondokat okoz a közösségi közlekedésben. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A motorosokat ellenőrzik holnaptól, a fél ország a Balatonra indul a nyáron, zivatarokra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak, most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a félre, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Előnyben a vízparti és fürdővárosok. Tavasszal Budapest bizonyult a legnépszerűbb hazai úti célnak Eger és Pécs előtt. A nyári foglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosok kerültek az élre. Siófok vezeti a listát, de Hajdúszoboszló, Gyula és Balatonfüred is a legkeresettebb helyek között van. A belföldi utazások jelentős része a Balaton térségébe irányul, miközben egyre többen terveznek több napos kikapcsolódást. A szakemberek szerint a rangsor még változhat, mivel továbbra is sokan az indulás előtti napokban döntenek a nyári pihenés helyszínéről. Aggasztó ütemben terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Segélyszervezetek szerint a járvány kezdete óta most regisztrálták a legtöbb új megbetegedést rövid idő alatt. Az országban már több mint 1000 gyanús esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 200-at. A szakemberek szerint a vírus egy olyan változata okozza a fertőzéseket, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltás vagy célzott kezelés. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy így együtt el is búcsúzunk tőle. Kezdésnek pedig itt van most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, ez a Más Kénáda.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég még arról volt szó, hogy Jennifer Lopez mennyire szenved attól, hogy nem talál magának egy hosszú távú pasit, most meg már azt nyilatkozza le, hogy sokkal hamarabb, de tényleg sokkal hamarabb kellett volna a szingli élettel találkozzon, és abba belevágjon. Hát ki érti a nőket? Én nem, az egyszer biztos. Viszont őt a zenéje szempontjából értem, jön az If You Had My Love.

0: Regrets.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Robbie Williams és a No Regrets, és ezt úgy írta, hogy komolyan is gondolja, mert hogy ő nem bán semmit, legalább mindent megtapasztalt, és most valamilyen szinten utat tud mutatni a fiatalságnak, hogy mit ne csináljanak, merre ne menjenek. Úgyhogy nem csodálom, hogy kapott egy lovagi kitüntetést. Sir Robbie Williams, az a kemény. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jön Mika és a Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ikonikus ütemek, ikonikus dal és hát ikonikus előadók. Nem is kell nagyon firtatni a dolgot, hiszen jön a Deep Dish és a Flashdance.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most egy picit lassítunk, hiszen az utolsó két dalunk pontosan arra lesz jó, hogy egy picit a vérnyomásunkat levigye, és megnyugtasson minket. Elsőnek itt van a White Town és a Your Woman.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok itthon a dohányos. A BL döntő alatt 8 embert vittek kórházba a mentők. Többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van május utolsó napja, a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatása, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, ha egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az országos mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy vadul haladunk a hétfő felé, viszont nyugi, tele vagyunk pakolva jobbnál jobb zenékkel. Most például Sean Paul kezd, ez a Get Busy.
4: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy én imádom a következő dalt és annak előadóját, viszont máig nem értem, hogy nem tudott Amerikába is betörni, mert Európában nagyon nagyot ment, nem csoda, hiszen Németországból indult, de valahogy Amerikát nem sikerült meghódítsa. Ő Nana, és érkezik tőle a Lonely.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, aminek a refrénjét szerintem millió egy nő megkérdezte már valakitől, hogy miről van szó, ez a Madison Avenue, és a Who the Hell Are You?

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi, Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, ami leigázta az egész világot, annak ellenére, hogy amikor elindult, szerintem egy lyukas garas nem mertek volna rá tenni a zenei szakértők, ő nem más, mint Árás, tőle pedig érkezik a Boro Boro.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál nagyobb volt a balhé, mint maga a dal sikere. Hogy miért mondom ezt? A Barbie Girl az Aquától hát eléggé provokálta, eléggé felbőszítette a Barbie játékgyártó céget, pontosabban azt, aki gyártja ezt a babát, és hát beperelték őket. Viszont nem találtak semmiféle hasonlóságot, legalábbis szerintem így akarták ezt feltüntetni, és ezért nem kellett olyan nagy büntetést fizessenek. Pedig hát azért eléggé jelzés értékű. Na mindegy is, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A köztársasági elnök nem mond le. 50 éves lett az első tökéletes tornász tízes. Többfelé lesz zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tiszapárt választási győzelmét követően Magyar Péter miniszterelnök a köztársasági elnök lemondását is kezdeményezte, és május 31-ig adott határidőt. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta, vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot, és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreáli olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportolók generációit inspirálja, és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot, és részt vesz jótékonysági programokban. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem, hogy élvezitek, hogy a legjobb zenékkel búcsúzunk el a hétvégétől. Most kérem szépen, Nelly Furtado kezd nálunk, ez a Say It Right.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk oda, hogy most megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnap alkalmából. Na vágjunk is bele, holnap Tünde névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel kell köszönteni az Angélákat, a Hortenziákat, német Hortenzia boldog mi az névnapot, a Kurtokat, a Kúnokat, és a biztonság kedvéért a Simonettákat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, felköszönteni, és a többi. Na kérem szépen, a Salt-n-Pepával megyünk tovább, ez a Shoop! Hey!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, majd az elköszönésnél fogom mondani, de most is, hogy legyen holnap egy csodás napotok, legyen szép napotok, és ezt mondja most nekünk Bon Jovi is, hiszen jön a Have a Nice Day! Yeah!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki nem értette annó, hogy Eminem miért mondott le egy csomó közös turnét. Aztán, amikor elment Eminem lányának az esküvőjére, akkor rájött, hogy miért. Mert a család fontosabb, mint a pénz. Jön 50 Cent! Kérem szépen, ez az

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most egy kis romantika, amit nálunk most jelenleg a Savage Garden fog majd szolgáltatni. Ez a To the Moon and Back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM, a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem felkészültetek teljes mértékben a hétfőre, és élvezitek a legjobb zenéket. Kérem szépen, most a Counting Crows kezd nálunk, ez az Accidentally in Love.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megbeszéljük, hogy mi vár ránk a holnapi nap folyamán. 20 fokra ébredünk, 26 fok lesz, ennyiben ilyen 4 fokkal kevesebb, mint ma volt, és a biztonság kedvéért megmaradnak elszórtan a záporok, zivatarok, úgyhogy tessék felkészülni, mert az eső nem játék. Ennyi. Na kérem szépen, mivel megyünk tovább, jön Sasha, I Feel Lonely.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 10 másodpercben visszaemlékezhetünk arra, hogy mi volt jó ebben a hétvégében, hiszen érkezik nálunk Michael Gray, ez kérem szépen a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat. Most például érkezik nálunk Kelly's és a Trick.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, érezzétek jól magatokat, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao. They can't

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a